sam wonji e mawurade nyameba mawurade nyako ponya wanida suo a

kwana agye me firi me nsɛm ɛbɛyɛ me yia adeɛ baako pɛ na yɛ wo nyankopɔn nko ɛna wonim na sɛ meyɛ wo nyankopɔn wo heart meyɛ wo nyame wakomade megye di na megye tom sɛ wo nyankopɔn bɛkɔ so asogya no ɛwɔ me so